0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutalmi
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Yeah.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Jutani
3: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Mutangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Pitagő Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: kavargat, élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

Elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

és veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord Sándornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

like this.

0: Dongyó Rádió.
1: As we used to say back in 1980.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. Let's go, girls!

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitang Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

Na hát, sziasztok, bitangok! Mindenkinek nagyon szép kora estét kívánok, a mikrofon mögött már Mókuskát találhatjátok. Imádkozzunk! Ahogy szoktunk, a lejátszomra Coldplay és a We Pray. Szép estét még egyszer nektek!

lássuk, hogy kik vannak itt velem, és vajon kik imádkoznak velem. Velünk van Pista 67, velünk van Katánk, itt van velünk a mi Pásosikánk, szia, szia, puszi neked is. Itt van Bubu, és a minden igaz Bukáné is vele van. Van két droidunk, velünk van Ronink, aki azt mondta, hogy a fülét itt hagyja. Hát én meg akkor jó meghúzogatom neked. Külsős hallgatóként itt van az én drága Becikém. Minden igaz, akkor Mária barátnőm is bejelentkezik majd, illetve írt, hogyha bejelentkezik a szomszédéktól. Buli király Gyulát is várom sok szeretettel, szerintem ő is fog jönni. Na meg majd meglátjuk, ha jeleztek, én mindenkinek köszönök. Szoba barátom is írt nekem a posztom alatt, jó adás, sok sülát, köszönöm szépen!

0: a mikrofonnál most. Mókuska!
1: Ez az a helyzet, hogy szoktak lenni ilyen kis sumák hallgatóim is, olyanok, mint én. Én is van, hogy hallgatózok és nem szólok senkinek, hogy ott vagyok, de végighallgatom az adást. Ilyen az én drága viccamanóm is, ha itt vagy, akkor pusszantás, neked el ne árult, hogy itt vagy. Gyertek, nézzük meg, lesz twist? Igen!

Itt már a 90-es évek Bon Jovi-a. A szám címe. Őrizd meg a hitedet.

Megérkezett az én drága másik felem is, akinek jó étvágyat kívánok. Jó illata van. Szagot kaptam. És megérkezett az én Mária barátnőm is. Szia, szia!

Becikém azt írja nekem Messengeren, hogy húzogatni nem a hallgatók fülecskéjét kell. Köszönöm szépen, most már ezt is tudom. De más nem fogok húzogatni a hallgatóknak.

Megérkezett az endorfin termelésem is. Jefferson ott van? Szia csatikám, puszi neked!

Na és leállítottam a zenét, hiszen egy nagyon kedves kérésnek teszek eleget. Mária Jétrám, szomszéd nyugdíjasoknál vagyok, nagyon rendesek. Küldenék nekik egy számot, rád bízom a választást Sanyi bácsinak és Ica néninek. Kedves Sanyi bácsi és Ica néni, én örülök neki, hogy itt vannak és engem hallgatnak. Fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel a következő zenét Máriától, és persze tőlem is, érezzék jól magukat velünk. Ez itt az Amulett és a Tép le egy vargonát.

No hát remélem, hogy Ica néni és Sanyi bácsi örült a zenének. Ja, már jött is, szuper választás, örülök neki. És akkor már megyünk is tovább, egy újabb nagyszerű felvétellel álmokfutókat hoztam el nektek. Olyan kis kedvenc nekem egy-két zene tőlük. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy leadom a következő zenét. Közben várjuk maskuráikat. Ki az, aki szerelt a számnak a címe? És közben nagyon sok szeretettel köszöntöm Buli király Gyulát is, aki jó adást kíván nekem. Köszönöm szépen, érezd jól magad te is velünk.

Ágyám meg Becikém azt írja nekem a zene címére, hogy ki az, aki szeret, hogy ki az, aki szeret. Hát én. Köszönöm szépen. Én is nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt vagy velem újra. És igen, visszaszeretés van. Érkezik Krisztina és a Candyman mindenkinek.

Na és mivel hogy itt van az én csatikám és az én csatika barátnőm, akkor jöjjön neki is egy gyönyörű szép zene, ami a Kentőnké volt régen, mikor kiadták, és bármikor meghallgatom, mindig az jut az eszem, hogy ez a Kentőnké, ez is. Kedves barátnőm, fogad tőlem nagyon sok szeretettel, Schobert Lara és Nyári Kálmán közös zenéjét, ez a szerelmi háromszög. És közben, ha minden igaz, akkor itt van velünk egy új hallgató is, József személyével. Szia, szia! A mikrofon mögötte is mókuskát hallhatod, érezd jól magad velünk!

csodálatos zene Schubert Lala és Nyári Kálmán előadásában. Ez volt a Szerelmi Háromszög 2023-ból. Most pedig külföldi vizekre fogunk evezni. Ő már itt Daddy Yankee, és hozza magával a Limbót.

2026. 9. ó 3-a van, ugye csütörtök, amikor is van névnaposunk, ma is ünnepelgethet valaki, méghozzá a Hildák ünnepelgethetnek. A Hilda egy német eredetű női név, a jelentése harc, harcos nő. Kedves Hildák, nektek innen a mikrofon mögül, a Bitang Jó Rádió nevében kívánok nagyon sok boldog

Ha van hirdátok, el ne felejtsétek felköszönteni őket. És igen, kérdeztétek a háttérben, hogy ki volt az a morós, ugatós. Hát ki más, Mr. Alex. A legnagyobb tacsi fiunk.

Hát ez azt írja, hogy neki is van névnapja, de nem ma tartja. Nagyon szép kis csinos Hilda lennél. És tangával a seggedbe. Na, akkor a teszt kérésére érkezik egy újabb zenes elés majmoktól. Nem vagyok százas.

Nem vagyok százas. Ez rám is igaz. És igen, meg lehet szokni, és erre a kis időre már nem is fogok változni. Color érkezik hozzánk egy nagyon szép kis zenével. Ez lesz a Féltelek, és Alex megint beszólt nekünk.

Közben beköszönt nekem Wolfi, szia Wolfi! Pusz az asszonykádnak is, ha ott van mellette, érezzétek jól magatokat!

Na és ameddig megy ez a nagyon szép zene, addig megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén. Nézzük a pénteket, marad a meleg, kissé szeles idő. Pénteken nem lesz zavartalan napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek. Csapadék nem valószínű, a nyugati, északnyugati szél élénk erős lesz. Hajnalban 20, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régiónkban. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszóltan alakulhatnak kifutó záporok, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a hőmérséklet, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. És annyian írtok, hogy alig tudom elolvasni az időjárás jelentést, éppen azért a vasárnap kimarad, úgyis ki tudja, mi lesz még addig. Azt viszont tudom, hogy a következő zenénk David Jordantől fog jönni, ez lesz a Sun Goes Down.

Egy, kettő, három. Train with me, mond valamit ez nektek. Ez bizony 90-es évekbeli zene. Gyertek, bitangyók! Hamarosan érkezik Kata kérésére is az a bizonyos zene. Az a kis szuki.

Közben én meginterjú voltam a legfrissebb hallgatónkat. Jócit, vagy Józsefet, nem tudom, hogy kell mondani neked. DJ Sterbinski. Szóljon tőle egy zene akkor, Get Down!

Hip-hop jön, közben Kata azt írja nekem, jaj Istenem, várjam, mert elveszítettelek, Kata. Kata, gyere vissza, azt írja nekem, hogy a dugó bagyom mérges nagyon, pedig reggel játszottam vele. De várjál, várjál, dugó bagyod. Hallottam olyat kiskoromban, hogy a részfaszú bagoly el fog vinni. Féltem is tőle nagyon egészen addig, ameddig egy kicsit nem jött meg az eszem. És meg nem kértem anyukámékat, hogy mutassák meg, hogy mi az a részfaszú bagoly. Kitől kell félni, hát nem tudták megmutatni, innentől kezdve nekik vége volt. De várjál, mert lehet, hogy nem jól olvasom. Duolingo. Hát jó van, én nem tudom mi az. Rajta!

Ilyet én is tudok. Ha, ha, ha. Ja nem, ez olyan télapós volt. Na mindegy.

Aj, de jó, kaptam Wolfitól egy részfaszú bagyót Messengeren. Ez küld el szerintem a Katának, ugyanis amúgy ő küldött neked valamit. De nem nagyon akartam már postás lenni.

Tudod mit, Wolfi, úgyis Katának szól a zene, akkor visszatekerek és elolvasom, hogy mit üzent neked. Azt írta, egészen pontosan így a Kata, egy kellemes feladatot kaptam most, üzenetet kell, hogy mondjak Wolfinak, hogy szia Wolfi, nagyon szép napot kívánok neked, és a pici gumicukor beának sok szeretettel, üzenet átadva. Ez előtt lesz, természetesen euróba. Mindjárt dobom a Revolut számomat.

Mária, gyere nyilatkozz, nézd meg, mi van azon a képen. Mert nekem úgy tűnik, mint mi nők, amikor éjszaka alszunk, aztán az egyik mellünk a nyakunkban, másik a hátunkon. Van, amikor becsapjuk a lábunk közé. Vagy a hónunk alá. Vagy éppen az egyik nyakon vágjuk az embert, a másikon meg betakarjuk.

Atasz bedobott egy kis szösszenetet, nagy éj játszhatok a mellé ide? Igen, kis unokám, csak ne vidd messzire. No, akkor jöjjön egy kis Desperado, Play és Win, és egy őrült álom velük együtt érkezik.

Na gyere rázd jól, és közben akkor egy közérdekű információ, hogy a műsor ajánló 18-tól 20-ig ugye engem hallhattok. Mókuskát, minden ami zene, az adásomnak a címe 20-tól 21 óráig, viszont érkezik még utánam Gébelen és a Tökesti Parti. Fogadjátok majd őt is nagyon-nagyon sok szeretettel. És közben itt a háttérben Becikével beszélgetünk. És úgy döntöttem, hogy hozok egy pár rockot is újra, hiszen én is nagy rocker vagyok. Becikém is szeret, és azért vagyunk itt a chatfalon egy páran, akik szívesen hallgatunk egyet-egyet. Ennek örömére most fel fogom sorokoztatni őket, és hogy kiket? Na vajon kiket? Természetesen a rock katonáit, már itt is van az oszián.

ők voltak az Oceán és a Rock katonái. Jaj, de nagyon szeretem őket. Viszont most ugrunk egy hatalmasat a zene világában. Magyar előadótól megyünk külföldi előadó... Na szóval odáig. Érkezik Shaggy, és vajon miért gabajodik össze a nyelvem? Azért, mert ez az övé is gyorsan jár, mondom. Megmondtam.

Bizony, bizony, Atesz beírta, amíg a zöld kerek mindig lesznek rockerek. És apukám is azt írja, hogy ő is ezt kérdezi. Ennyi volt a rock. No. Puszontál sapukámnak. Train is coming, ő volt Shaggy. És ennyire vissza van fütyülve az oszcián, illetve a rockzene. Na, akkor most figyeljetek. Hiszen az acélszív újra dobog már.

azt mondja itt mellettem az Atesz, hogy nem merem kiengedni, amit az előbb csináltam az elején. Ami így nézett ki. De kimerem.

Szóval az volt, nekem mondva, hogy nem merem, és ha én nekem azt mondja, hogy nem merem, akkor tuti, hogy merem. Úgyhogy ha valaki megsüketült, azt tudja. Ha rock zene, akkor nekem így megy a hangom ki. Csak nem mindig halljátok. Becikém, mit szólsz, megsüketültél?

soha meg nem áll, azt írja az én becikém, hogy imádás, köbben nálam is ilyen. Azt írja, hogy és akkor egy jó kis pokolgép újra születnék. Hát akkor azt mondja, hogy... Pokolgép újra születnék. Becikém kérésére csajos adjad neki.

Wolfi azt írja, te sikítani tudsz én hörögni, tegyük össze. Egy horror jelenetet képzeltem el magam előtt. Én szurok, te haldokolsz. Bocsi!

0: annyira szeretnék, ő volt a pokolgép, és közben azt írja Kata, hogy ez jó volt. Majdnem, Beate ezt, és tudod, amit Wolfi szokott csinálni, azt nem. Beate lennél a sikoly. Én magam vagyok a sikoly. És most megtanítalak Szabival együtt benneteket, főleg téged, Kata, hogy hogy kell igazi húslevest készíteni. Hallhattátok már itt, de hogyha esetleg valaki elfelejtette volna, figyeljétek, hozom magammal Szabit.
1: Megfőzök, mert már főztem. Főztem mába nagyon finom húslevest, és hónap aztat fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.
0: Na és akkor vissza a 90-es évekbe. Érkezik a 90-es évek digitális krémje. Krémje. Akár így is mondhatnám, de én már táncolok ülve, még abba se hagytam. Akkor úgy mondom, hogy folytatom. Szóval, ha a Digital Scream, akkor egyik nagy kedvenc tőlük, Róna Dámodom. Gyertek, bitangok!

Közben nézem a Messengert is, ugyanis azt írja az én Breki barátnőm, egy fél pillanat, csak hát le van kódolva ez a telefon. Jó, akkor kezdjük előről.

szóval megtaláltam az én barátnőmnek az üzenetét, Brekiét, ezért csak szóló karácsony ajándékként hallókészüléket kérek, köszi. Egyébként mellékesen jó zenélést kívánok, barátnőm, nem tudtam, hogy itt vagy. Hát akkor most te is meghallottad, hogy milyen vad vagyok, nem mintha nem ismerné személyesen is, na mindegy. Puszi neked, örülök neki, hogy itt vagy te is velünk. Ez csak szólok, hogy itt van a felbújtó is, úgyhogy ő neki kell majd mondani a karácsonyi ajándékot. Amúgy megsugom neked, halkan, hogy valami iciri-piciri dolog már itt van nálam, ami a tiéd lesz. Az egyik, a másik meg az enyém. De psz.

Azt írja, azt írja nekem a karta, ne csináld, azt írja nekem a karta, Bea, hörögjél, mint Wolf. Én nem tudok hörögni. Tudok sikítani, tudok visítani, tudok ordítani. Tudok mást is, de hát azt nem így adásba. De hörögni, az nem én vagyok.

Hát ez szerintem nem véletlenül írta be, hogy Jingle Bells, a múltkor éppen mondta. Vajon beadnék egy olyan zenét, ami karácsonyi? Hát nekem mondja pont, akinek a karácsonyi díszítés nincs levéve a falról. Se a szobában, se kint a folyosón, vagy nappali, vagy mi az. Közben figyeljetek, csajok, buli király, Gyula üzenete, Becit és Brekit üdvözlöm én is. A hallgatóink egybegyűltek, csak nem egy helyen vannak, hanem külön-külön hallgatnak, köszönöm szépen nektek.

0: vagyok. Rohanó világunkban az igényes megjelenés mellett a kifinomult szellemes beszédstílus is fontos tényező lehet az érvényesülésnél. Szemléltető példaként engedjék meg, hogy bemutassam Zoltánt. Jó estét! Szeretettel üdvözlöm!
1: Csák köcsög!
0: Fontos megjegyeznem, hogy az évszázadok során a lingvisztika...
1: Anyád, hogy van?
0: Nos, gondolom, tudja, miért hívtam meg.
1: Vágom.
0: Jó, akkor talán kezdjük. Hogyan mondja ön mondjuk jó napot kívánok?
1: Csácsumi cső.
0: Viszontlátásra.
1: Csőcsumi csá.
0: Hogy mondja azt, hogy rendben van?
1: Sirály.
0: És azt, hogy köszönöm?
1: Sirály.
0: No, de akkor mit mond arra a bizonyos vízimadárra?
2: Kacsa.
1: Sirály. Köcsök. Gerápa. Dobman. Bum a fejbe. Dobman. Bum a fejbe.
0: Ismerkedés. Hölgyem, volna kedve velem ebédelni?
1: Jó a csöcsöd, kőkóla. Sirály.
0: Na jó, haladjunk tovább. Hát például azt, hogy hogy van öreg barátom, 1000 éve nem láttalak.
3: Mi van, barom arcú?
0: Na, és vajon ezt hogy mondjam? Edward király, angol király, léptet fakó lován.
1: Edward király! English? Sirály! Érted? Köcsök!
0: Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesírta.
1: Szilágyi Gágyi az SMS-t megírta, bikája a bicepszét 50-esre gyúrta. Király, dobman, bum a fejbe, dobman.
0: Na akkor tovább. Este van, kiki nyugalomban, feketén bólongat az eper falombja.
1: Buli van, mindenki belőve, feketén bólogat az eper falombja.
0: Na de hát ez nem rímel.
1: Akkor várjál, azt mondja, hogy party time, mindenki beszívva, feketén bólogat az eppel. Dope man, köcsög, dope man, bumba fejbe.
0: Jó, rendben van, menjünk tovább. Ég a napmelegtől a kopárszík sarja, tikka szücskenyájak legelésznek rajta.
1: Sunshine, beach, tücsök, köcsög. Király, király.
0: Nos, akkor nézzük, vajon hogy áll a világirodalommal. Hamlet.
1: Abból csak a kettőt láttam, titta 8 kerül az egész. Van egy csákó, akinek a mobilján megjelenik egy Opel logó, meg egy SMS, hogy a faterje földobta a pacskát, mert nem szállított időre, érted? Ott a köcsög. Ott akkor a csákó berühel a muterjára, mert az odahívja a kérőre a zsarukat, közben a csákónak van egy olyan jó kis bevállalós gádzsia, érted? Ott az beripázza, de a zsernyákok elviszik, és akkor jön az ízé, és kiszabadítja a csákót. Fejik el a nyálam, érted? És az meg fogja beégetni a zsarukat, mert ha egyiket megbük egy olyan pillangóval, az meg ott pislog, mint a szemafor, érted? Azt akkor elmennek a Fradi pályára balhézni, azt akkor a csákot több pippa lesz, mert verekedés közben kitör a fotballmeccs, érted? Nehogy már légy fújja a kemotoxot, köcsög!
0: De hát ez nem is Hamlet.
1: Beszóltál!
0: Parancsol?
1: Ne játszál, köcsög!
0: Mondja, mit képzel maga? Hogy beszél velem? Maga műveletlen senki házi, azt sem tudja, mi a Toldi folytatása.
1: Toldi Géza, na? Köcsög! Figyeljél, ne szóljál be nekem, jó? Aztán parázhatsz te, köcsög! Teszed itt a fel-

0: Hoztam neked valamit, Kata, fogad tőlem nagyon sok szeretettel, aztán pedig jön az a zene, amit kértél Szekeres Adriántől, az Elhinném, amit most hozok neked, ennek viszont örülni fogsz nagyon, csak figyelj!
1: Viszont jó rádiót adkom!

Ja, azt írja nekem becikém, hogy jaj, de feldobtál csajszi, ez olyan jó, jobb vagy, mint a Red Bull. Megfárasztóbb is. Do it, do it!

megérkezett közénk a mi medvénk is, Madva, szia Brum! Örülök neki, hogy itt vagy te is velünk, és már megyünk is tovább egy újabb zenei kéréssel. A tesz kérésére jön egy nagyon szép kis zene, és ezt megint imádni fogjuk. Hiszen az előadó nem más, mint a nagy Deák Bill Gyula. És ugye ismerjük. Ez a zöld, a bíbor és a fekete a ti kérésére. Köszönjük szépen!

0: Na és most nézem, az órát 19 óra 42 perc van. Hát ez bizony már hamar el fog telni, hiszen eddig is hamar eltelt. Úgyhogy hozom az egyik nagy kedvencemet. Ez a kedvenc verzióban érkezik.
1: Legyen az álmatok nagyon szép! Radics Béla, Lencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
0: Szóval ebben nem akartam beleszólni a végében, hiszen nagyon szép. Érkezik az a zene, aminek ezt a verzióját nagyon-nagyon szeretem. Gyere, állj mellém, ez a Stand By Me reggaeton remixben. És küldöm mindenkinek, aki itt van és szereti. Illetve azoknak is, akik nem szeretik, szeressétek meg, tőlem van.

Közben Becikém, elköszönni, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, remélem jól érezted magad. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok neked, puszi!

Ez pedig volt a Stand By Me, állj mellém, a reggaeton remixben. Figyelj, Breki barátnőm, ha itt van még a fülecskéd, a következő zene szóljon neked, ami kettőnk kedvence. Volt valamikor aztán, hogy maradtam még, azt nem tudom. De azt az, hogy tudom, hogy ébren álmodtunk.

Köszönöm zenénket, hallhattátok itt a Bitang Jó Rádióba. Breki barátnőmmel bedobott nekem egy olyan szót, hogy tulipán. Bizony, az is nagy kedvencünk mind a kettőnknek. Úgyhogy akkor hagyj szóljon.

Ketten is szeretetek volna zenét kérni. De hát 4 percem van hátra összesen. Hát így nem tudom már leadni a kért zenéket. Afrik Simon Hafananájából fogok leadni 1 percet. Aztán pedig jön a búcsú zenén. Ne felejtsétek el senki sehová, hiszen jön Gévelen. Kata azt kérte, hogy nem menj még be a... Ja, nem műsorvezető, szeretjük. És már ennyi is volt a Hafanana. Mint mindig, van az adásomnak egy eleje és van egy vége. Hát ez itt a vége, fuss el véle. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Remélem mindenki nagyon jól érezte magát, én nagyon-nagyon veletek. És ahogy mondtam, érkezik hozzátok Gévelen, nagyon jó kis zenékkel. További jó szórakozást, jó éjszakát majd nektek. Csók a családnak!

Mit visz a kis hajó? Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, hallgat,
7: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.